Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányi Né Demeter Magdi. Napsugaras szép reggelt kívánok, műsorunkhoz pedig kellemes időtöltést!

júliusban minden megújul. A természet feléled, minden ragyog, illatozik. A május fák színes szalagjai még vidám táncot járnak a széllel, az emberek lengeruhákat öltenek, már érezni lehet a levegőben a közelgő nyár illatát. A május elhozta a fény melegét, a virágzó reményt, a lélek derűjét. Pünköst közelettével még szebbek a kertek, mert kinyílnak a csodálatos bazsarózsák, a pünkösdi rózsák, melyek a pünkösdi időszakban májustól júniusig virágoznak. Szépségük különleges. Ezek a díszes, varázslatos növények évszázadok óta elbűvölik az embereket. Pünköst a húsvétot követő 50. napon tartott keresztény ünnep. Az ünnepek azért jók, mert megtörik a hétköznapi egyhangúságot, pihenést biztosítanak, és lehetőséget adnak arra, hogy szeretteinkkel együtt kellemes, örömteli időt tölthessünk. Az ünnepek segítenek testileg és lelkileg feltöltődni. Az éles szakaszok, születésnap, évfordulók, ünnepek mérföldköveket jelölnek ki, így az idő múlása kézzelfoghatóbbá és tartalmasabbá válik. A pünkösdi ünnepkör akkor lenne igazán szép, ha nem csak a pünkösdi rózsák nyílnának ki, hanem a szívek is.

Szép, piros a pünkösd reggel, mintha tűzzel, szent lélekkel menny és föld tele volna. E napot fent, s lent megülik, e nap oly ragyogva nyílik, mint hajnali rózsa.

A húsvét utáni 50. napon ünnepeljük Pünkösdöt. A Pünkösd újszövetségi egyházi ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek eljövetelét ünnepli meg. A Pünkösd szó a görög Pentékosztéból ered, jelentése 50., mely arra utal, hogy húsvét szombatjának ünnepe után vagyunk 50 nappal. Eredete a zsidó nép ünnepe. Ez a nap náluk a befejezett aratás hálaadási ünnepe volt. Izrael népe a Pünkösdöt különleges áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltötte. Ebből alakult ki a kereszténység ünnepe, amelyen a Szentlélek eljövetelét ünneplik. A Károli Bibliában az apostolok cselekedetei 2. fejezetében ez áll. És amikor a Pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniok.

Rövid, mint a pünkösdi királyság, a közmondás eredete. Európa jelentős részén már a középkor óta tartanak pünkösdi vagy május királyválasztást. Ez a legismertebb pünkösdi hagyományunk. A királyt, amint arról Jókai Mór is írt egy Magyar Nábob című regényében, lovas versenyen választották. Ezt néhol egyéb erőpróbák is kiegészítették. Egy 19. századi szokás leírás szerint a győztes egy évig minden lakodalomba, ünnepére, mulatságra hivatalos. Minden kocsmában ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község. Lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel őt nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig. Mivel csak egy évig tart az uraság, a mulandóságára, értéktelenségére utalva alakult ki a rövid, mint a pünkösdi királyság szólás

pünkösdi hagyományokból a lányok sem maradtak ki. A pünkösdölés szereplői általában ők voltak, bár néha legényekkel együtt járták pünkösd vasárnap a falut házról házra, bekéreckedés után énekelve, táncolva. A különböző vidékeken többféle típusa élt a szokásnak. Központi szereplő lehetett a pünkösdi királynő, aki ruhájával is kitűnik a többiek közül. Hasonlíthatott lakodalmas menethez. És az is előfordult, hogy nem választottak külön kiemelkedő szereplőket. Ha a pünkösdölésben lányok és legények egyaránt részt vettek, általában közös táncmulatság zárta a napot. Hasonló, bár különálló szokás a pünkösd királyné járás, vagy cucorkázás, ahol általában öt lány járt házról házra, köztük a legkisebb, akár egészen kicsi 4-5 éves volt a kis királyné. Őt vezették a többiek. Termékenység varázslással összekötött köszöntőt énekeltek. Nyugat-Magyarországon a török basázás volt szokás. Itt egy 12-15 éves fiút öltöztettek be török basának, nadrágját szalmával tömték ki, felsőtestét zöld ágakkal, virágokkal díszítették, néhol láncokkal megkötözve vezették végig a falun. A szokáshoz törökökkel kapcsolatos hagyomány fűződik. A Dunántúl egyes részein a rabjárás volt szokás, amikor is a pünkösdölő lányok lábuknál összeláncolt fiúkat vezettek, így kértek adományokat a szegény katonaraboknak. A pünkösdi népszokásoknak az egyéb koraikhoz hasonlóan szintén volt adománygyűjtő feladata, általában tojást és pénzt kaptak érte.

mulatságok, párválasztás, jóslás, varázslás. A pünkösdi hagyományok közé tartozik a párválasztás is. Ilyenkor általában bálokat szerveztek a falvakban. Kalotaszegen például háromnapos táncot rendeztek. Csalló közben vámkereket állítottak, a bíróságokból, vámból szerzett pénzt közösen mulatták el. Az udvarlási szokások közé tartozott, hogy a legények pünköst hajnalára pünkösdi rózsát tettek a leány ablakába, vagy például Egerben a legény egy 8-10 éves ünneplőbe öltözött kislánnyal mátkatálat küldött a választott lánynak, melynek közepén koszorúba font kalács és egy üveg bor volt kendővel letakarva, s ha a lánynak is tetszett a legény, hasonló tálat küldött vissza. A kis küldöncöt néhány krajcárral jutalmazták. Pünköstkor a házakra, kerítésekre, istálókra zöld ágakat helyeztek, hogy a gonosz ártó szellemeket távol tartsák. Időjárás és termésjóslás is kapcsolódik az ünnephez, bár a különböző tájegységeken meglehetősen ellentétes jelentésekkel. Gyimesben például a pünkösdi eső jó termést jelent. Baranyában viszont nem kívánatos az eső, inkább a szép idő, ami bő bortermést hoz. A pünkösdi harmatnak szépségvarázsló erőt tulajdonítottak, a lányok napkelte előtt a kertben harmatban mosdottak, hogy szép legyen a bőrük.

Benedek elek, pünkösdi harangok. Olyan szépen cseng a harang, mintha nem is harang volna, hanem ezer harangvirág imádságos szava volna. Piros pünkösd vasárnapján piros rózsa nyílt a kertben. Kis szívünkben tiszta öröm imádsága énekeljen. Piros pünkösd vasárnapján szálljon reánk a Szentlélek, s térdre hullva mondjunk hálát a mindenség Istenének.

Csak zuhanok, se gyangyar súgja, jár a büntetés. Még semmit sem értesz, így hát nincs bocsánat, szépen visszamér.

Albrecht Dürer egyik legismertebb művét, az Imádkozó kezet egy megrázó történet ihlette. E művészi alkotás mögött a szeretet és önfeláldozás csodálatos története húzódik meg. A 15. század vége felé két fiatal festőművészeti iskolai tanuló, Albrecht Dürer és Franz Klingstein munkásként kereste pénzét művészeti tanulmányaihoz. A munka hosszú és kemény volt, és alig maradt idejük a művészet tanulmányozására. Végül megegyeztek, hogy sorsot húznak, és a vesztesnek kell ellátnia mindkettőjüket, miközben a győztes folytatja tanulmányait. Albrecht nyert, de megegyezett abban, hogy támogatja Franzot, miután sikeres lesz az élete, hogy barátja is be tudja fejezni tanulmányait. Miután híres, sikeres művész lett Albrechtből, felkereste Franzot, hogy eleget tegyen ígéretének. Hamarosan felfedezte azonban, hogy milyen óriási áldozatot hozott barátja. Miközben Franz nehéz munkát végzett, ujjai eltorzultak és megmerevedtek. Hosszú, finom ujjai és érzékeny keze tönkrement véglegesen. Nem tudta többé kezelni az ecsetet, hogy a szükséges finom vonásokat fesse velük. A fizetett nagy ár ellenére sem volt keserű szívű. Örült annak, hogy barátja, Albrecht, sikeres művésszé lett. Egy napon Albrecht látta, mint hűséges barátja térdepel, és durva kezeit összekulcsolja csöndes imádsága közben. Albrecht hirtelen vázlatot készített a kezekről, és később ezt a vázlatot használta fel az Imádkozó kéz című műalkotásának elkészítéséhez. A világhírű reneszánsz rajz a bécsi Albertina Múzeumban látható. A rendkívül érzékeny és törékeny papír alapú alkotást, melyet Dürer 1508-ban készített, ecsettel és tintával, kék papírra, állag megóvási okból ritkán állítja ki eredeti formájában a múzeum, a látogatóknak általában a remek mű hű másolatát mutatják be. Dürer gyönyörű alkotása, az Imádkozó kéz, mára a szeretet szimbólumává vált.

Jobbánygyőző, pünköstkor. Piros pünkös napján, mikor gyümölcs érik, életet kalászát angyal szemek nézik. Ezüstös harmatot csorgatnak tövére, hogy termése nőjön, s vihar ki ne tépje. Pünkös napján az Úr keres téged, zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked. Fogadd szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet, boldogságot.

Gyermekeknek szóló mai mesém címe A virágok anyja. Hol volt, hol nem volt, oly igen régen, mint a mesében, élt egy öreg anyó, öreg, magányos. Ha szólhatott, csak a virágokhoz. Mert senki sem volt szegénynek, fia, lányai, mint rajméhek elszélettek, magára hagyták. Élt, éldegélt hát egymagában, feketében járt bánatában. S mert nem volt kivel szót cserélni, egy virágot kezdett becézni. Maga vetette magját, alig várta kelése napját. S mikor kibújt a gyönge hajtása, megszólította, legyen a társa. Így szólott hozzá. Kis virágom, árvaságomban légy a társam. A kisvirág hajlott a szóra, szólásra nyílt felső bimbója, s ez virágnyelven azt jelenti, egy kisvirág is tud szeretni. Értette az anyó ezt a nyelvet, s így válaszolt. Én is szeretlek. Minden hajnalban megöntözte, ki ne száradjon puha földje, óvta hidegtől, széltől, portól. Aki szeret, mindenre gondol. Így telt az élet napról napra, nyárból az őszbe, majd tavaszba. Egyszer csak anyó észrevette, megcsappant a kisvirág kedve. Nem hajtott újabb bimbóságot. Gondolta anyó, talán fáradt. Csak tébláboltott ott körülötte, majd aggódó szóval megkérdezte. Mi bajod van, kincsem, kisvirágom? Tehát nem volt elég nap a nyáron? Vagy megszomjaztál a tóvizére? Netán harmadban fürödné le? Vagy ha pajtásod volna más is, el kellene hozzád egy kis virág is? A virág bókolt. Anyó látta, hogy kívánságát eltalálta. Sürgött, forgott, munkába kezdett, és bevetette az egész kertet. A kerítéshez májva rózsát, hadd lássák messziről dús virágát, ne felejtsed az út szélére, szegfüt az ágyás közepébe, bazsalikomot illatáért, árvácskát árva sóhajáért. Volt is gondja, reggel este a kertet óvta, leste, jött károgva a tolvajkánya, tán, hogy a kertet megcsodálja. Kár volt bevetned kertet, kár, kár, ezután korán kell kelned, kár, kár. Jött a veréb is csiripelve, csak egy magot csípek fel begyembe. Jött a vakond és mondta, itten, itt ástam el múlt héten a kincsem. Elég volt velük szembeszállni, de egy sem tudott kárt csinálni. Seprűt fogott, elűzte őket, a károgó, csirpelő népet, a vakondot is nyakon csípte, keresse másút, hol van a kincse. És eljött a május. Anyó kertjét a virágok birtokba vették. Csupa illat volt házatája, aki arra járt, mind megcsodálta. Nem volt már sem magányos, sem árva, sok-sok virág volt anyókának társa.

Pünkösd imádság, írta Aranyos Jervin. Drága jó Istenem, segítsd tiszta lelkem. Kérlek, hogy fohászom meghallgatást nyerjen. Engedd, hogy a hitünk, mint a mag, kikeljen. Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen. Engedd színes álmunk valóságra válni. A béke madarát a vállunkra szállni. Az emberek lelke tisztuljon meg szépen. Ragyogjon a jóság az emberek szívében. Szeretetet szórjunk az éhező világra. Szívünk hangolódjon köszönőimára. Add, Uram, hogy kapjunk hitet, bátorságot. Szeretettel teremts egy boldogabb világot.

Tanmese az ibolyáról. Azt mondják, az ibolya egyszer megkérdezte a naptól, miért nem rám sütöd a legerősebb fényed? A nap így felelt, mert te nem a szemnek, hanem a szívnek nyílsz. Az ibolya ezért a fű közé bújt, és csak annak adta illatát, aki hajlandó volt lehajolni érte. Azóta tudjuk, a legmélyebb szeretet nem kiált, csak jelen van. Az igaz érték nem mindig a legfényesebb helyen ragyog, nem az a legnagyobb, ami a leglátványosabb, hanem az, ami csendben, alázattal ad. A valódi szeretet nem harsány, nem követel figyelmet, és nem kér tapsot. Ott van a háttérben, illatként, amely csak annak nyílik meg, aki hajlandó lehajolni, időt szánni, észrevenni. Az ibolya arra tanít bennünket, hogy

Ulmi Magyar Kultúregyesületünk 2026. május havi műsor tervéből. Május 24-én vasárnap 12 órától katolikus szentmise lesz Najunban, a Mária Königin templomban. 15 órától katolikus szentmise Ulmban, a Wengen kirchében.

0: Müller Péter mondta, szeretni nagyon kevesen tudnak, de mindenki szenved, ha nem szeretik. A mai világban nagyobb az éhség szeretet után, mint kenyér után. Műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsort szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdé. Áldott, szeretetteljes pünkösdi ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.